hold a felhők mögé rejtezett, két csillagban csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmát, a... Tjána, ez nem köpszökes a Gyurgyájának.